0: Mi szerint élek a Skodjanosztokán, most Ausen?
1: Halló?
0: Lesér, mi szerint Hébren Amman?
1: Tudom, hogy szépen, hogy én már csáj bóan pozíján.
0: Mit lehol a mandat a nemacsáj?
1: Anudáva, izzáti lukká, kudáza.
0: Mit szak zamané, izzák matúz?
1: Izzák zamán, mi nem bóan bár bóz, mi ukká, vagy szépen, hogy várán szórát. Mhm.
0: Inkom sana ne bongil. Mangseti hei skolja nosto kamus mintiri ara di Mozambique, emisori provinciale iya kagaza. Ai fambi Zach.